0: Köztük snage muszkoida hab, mukumat szozinat szójjágül matkáit. Szeonze armasztus, mi szún el majd toida hab.
1: Ne ölöm, buhvet, kösz jön magad.